Bose Trinavo, hein? Mombe. Bose Flipo. Jamais le chiffre n'est caché à Benchani. Kulima, kulima, kulima, kulima, kulima, kulima, kulima. Kulima, kulima, kulima, kulima. Kulima, kulima, kulima, kulima. Kulima, kulima, kulima, kulima.